0: Ez itt a Kézdivásárhelyi Szikulusz Rádió, a pontos idő 7 óra.
1: A Szikulusz Rádió hírpercei Csák Jorsolyával.

Köszöntöm Önöket, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlanság indítvány szavazásra bocsátása után is hivatalban marad, jelentette ki csütörtökön Dragos Poszláru ügyvívő munkaügyi miniszter, aki szerint az indítványt aláíró parlamenti politikusok egy része már felismerte, nincs alternatívája a jelenlegi kabinetnek. Eközben Márcsel Csolákú volt kormányfő, meg van győződve, hogy rekord szavazatot kap a kormány elleni bizalmatlansági indítvány kedden. A rendkívüli kormányülést követő sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, a parlamenti szavazás után is a helyén marad, mert feladat a stabil pályán tartani az országot és előkészíteni az uniós források lehívását. Poszláru meggyőződését fejezte ki, hogy a bizalmatlansági indítvány elbukik, szerinte a parlamenti képviselők és szenátorok közül többen csak most kezdik megérteni, mit írtak alá, és azt is, hogy az indítvány kezdeményezőinek nincs forgatókönyvük a jelenlegi kormány leváltása utáni időszakra. A miniszter leszögezte, sem a fizetések, sem a nyugdíjak kifizetése nincs veszélyben, ugyanakkor figyelmeztetett, a bizalmatlanság indítvány megbéníthatja a kormányzati munkát, ami súlyos gazdasági következményekkel járhat, és veszélyeztetheti az uniós pénzekből érkező, különösen a vissza nem térítendő források folyósítását. A miniszter leszögezte, sem a fizetések, sem a nyugdíjak kifizetése nincs tehát veszélyben. A munkaügyi miniszterrel ellentétben Márcsel Csolákú, a Buzó megyei önkormányzat elnöke, a volt miniszterelnök kijelentette a Bolozsán kormány elleni bizalmatlanság indítványt, minden eddiginél nagyobb többséggel fogja megszavazni a parlament, szerinte az is elképzelhető, hogy a szociáldemokrata párt adja majd a következő miniszterelnököt. Ilija Bolozsár miniszterelnök szerint nem zárható ki, hogy a jelenlegi politikai helyzetben az államfő tisztségből való felfüggesztésének kérdése is napirendre kerüljön. A kormányfő beszélt arról, azt kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a válság helyzetben az államfő is célponttá váljon. Ilija Bolozsán úgy fogalmazott, bár biztosat nem lehet állítani az elmúlt évek történései és a szociáldemokrata párt jelenlegi vezetésének ismeretében, nem tartja kizártnak ezt a lehetőséget. A miniszterelnök emlékeztetett, Szorin Grindánó Peszede elnök korábban Brüsszelben azt mondta, nem fognak együttműködni az EU-ral, a jelenlegi politikai fejlemények azonban szerinte ennek ellent mondanak. Több lehetséges forgatókönyvvel számol a szociáldemokrata párt a keddi bizalmatlanság indítványt követően. Az Eger Press hírügynökség által idézett politikus szerint jó esély van arra, hogy a parlament megszavazza az indítványt, amelyet 253 képviselő és szenátor támogat aláírásával. Hozzátette, jelenleg nem látok ott arra, hogy közülük bárki visszavonja a támogatását. Szorin Grindánó ugyanakkor hangsúlyozta, a PESZ nem zár ki egyetlen opciót sem a kormányalakítás során. Mint mondta, a párt nyitott minden lehetséges politikai megoldásra, de személy szerint azt tartaná a leginkább kívánatosnak, ha a jelenlegi koalíció nagy vonalakban fennmaradna. A pártelnök szerint kulcsfontosságú, hogy az európai bizonytalanság ne húzódjon el. Úgy véli, a bizalmatlansági indítvány elfogadása után gyors egyeztetések következnek majd az államfői hivatalban. A szociáldemokrata párt nem készül kormányt alakítani a Románok Egyesüléséért Szövetség párttal, ha kedden megbukik az Ilija Bolozsán vezette kabinet. A PESZ-EDI elnöke hangsúlyozta, a szociáldemokratáknak nincs semmilyen megállapodásuk az EU-ról a bizalmatlansági indítvány utáni időszakra. Mint fogalmazott, az együttműködés kizárólag a kormány elleni indítvány közös benyújtására korlátozódik. Arra a kérdésre, hogy szalonképesnek látja-e az EU-t, Grindánó emlékeztetett, az alakulat a választók akaratából lett a parlamenti második legnagyobb ereje.

0: Még nem született döntés arról, hogyan szavaznak a liberálisok a bizalmatlanság indítványról, jelentette ki Ilija Balozsán miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke. Az Ager Press beszámolója szerint a kormányfő a párt szucsávai székházában tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a panel szenátusi és képviselőházi frakciói fogják eldönteni, részt vesznek-e a bizalmatlanság indítványról szóló szavazáson. Hozzátette, a két frakció várhatóan hétfőn vagy kedden hoz döntést a szavazás módjáról. Balozsán ugyanakkor arról is beszélt, hogy Románia előbb több sürgős feladat áll, függetlenül attól, melyik párt van kormányon, rövid távon kulcsfontosságúnak nevezte a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós források lehívását, ami a vállalt mérföldkövek teljesítésétől függ. Ehhez törvényhozási lépésekre is szükség van, és augusztus végéig le kell zárni a beruházásokat, hogy az ország hozzáférhessen a támogatásokhoz. Arra az esetre, ha a parlament megszavazza a bizalmatlanság indítványt, a miniszterelnök emlékeztetett az alkotmány értelmében. Az államfő konzultációra hívja a pártokat, majd a miniszterelnök jelöltet nevez ki a kormányalakításra, addig a jelenlegi kabinet ügyvívőként maradt hivatalban. Híreink végén az időjárásról. Vége a didergésnek, 27 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála ezen a héten. Ma reggeltől egészen holnap reggelig minden régióban felmelegszik az idő, az ország keleti részén változóan felhős lesz az ég, gyenge eső is előfordulhat, máshol többnyire derült marad az égbolt. A szél mérsékelt marad, délkeleten enyhe erősödéssel, a nappali legmagasabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, a legalacsonyabb a Kelet-Erdélyben 0 fok körüli, a nyugati dombságokban 13 fok körül várhatók. Május 5-én meleg és általában szép idő jellemzi az ország nagy részét, május 5 és 9-e között a maximumok általában 20-27 fok között alakulnak, a minimumok pedig 2 és 15 fok között várhatók, helyenként köd is képződhet. Jelenleg Kézdivásárhelyen 4 fokot mérünk, a nappali hőmérséklet 21 fok lesz ma.
1: Sziklusz Rádió hírperceit hallották Csák Jorsolyával.
0: Donna Zamaros Lágerével köszöntöm Anaket nagyon sok szeretettel és tisztelettel. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónk számára. A mikrofonnál Csák Jorsolya. Május 4-e van. Hétfő, egy újabb nap, egy újabb hét kezdődik a mai nappal. És az időjárásunk is alakul a naptári napokhoz, hiszen beköszöntenek a 20 fok feletti értékek ezen a héten, és úgy tűnik, hogy tartós is marad. Kívánok Önöknek kellemes ébredezést a Sziklusz Rádió társaságában, egy könnyű hétkezdést!

Folytatjuk a pörgős, ébrezgetős dalok sorát, szól a Neoton Familia és a Don Quixote, jön még Michael Sembalo és a Maniac, valamint a Desperado is. 7 óra 30 perckor meghallgathatják, mit üzennek a csillagok a hét első nap.

0: Ma május 4-e, hétfő van, 7 óra 30 perckor, nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kos, ma szinte szárnyal, a hold tűzelemű jegyben a nyilasban van, és rengeteg lendületet ad, ha eddig halogatott valamit, most vegye kezébe, mert óriási energiák támogatják, zseniális ötletek villanhatnak be, melyek új megoldást hoznak egy régi ügyben. A Merkur már a bikában jár, ettől a beszélgetések sokkal harmonikusabbak lesznek. Bika, a trigon fényszögek. Szerencsés fordulatokat mutatnak, érdemes figyelni az apró jelekre, mert most akár egy fél mondatból is nagy felismerést kaphat. A Bika jegyében jár a Merkur vasárnap reggel óta, ami a párkapcsolatában hoz mélyebb beszélgetéseket. Ikrek, önre is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel, viszont vigyázzon, kezelje óvatosan a bizalmas információkat, és csak is olyasmit osszon meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat. Rák, hétfőn erősnek, eltökéltnek érzi magát, s így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat. Viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné, legyen egy picit megértőbb, persze, más helyet ne dolgozzon. Oroszlán, hétfőn rengeteg dolga akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá, tegye félre az ellenérzéseit és fogadja el a felajánlott segítséget. Meg fog lepődni, mennyire félre ismerte az illetőt, ez a pozitív csalódások napja. Szűz, hétfőn különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók a szűznek, most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előre lendíti az ügyeit, jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt. Mérleg, ma az lehet az érzése, hogy jó helyen van, jó időben, valószínűleg már rég készül arra, ami hétfőn csak úgy váratlanul megtörténik önnel, valójában már régen megérett erre a helyzet, és amit nem mert eddig meglépni, a sors megteszi most ön helyett. Skorpió, ma sikerül egy jelentős részeredményt elérnie egy ügyben, melyen ráadásul úgymond a kecske is jól lakhat, meg a káposzta is megmarad, ezért még ne bízza el magát, mert lesz még miért küzdenie, de a nyilashold jelzi, sikert ér el. Nyilas, ma egyszerűen lehengerlő, olyan a kisugárzása, amivel nem tud versenyezni senki sem. Ugyanakkor a párkapcsolatában szükség lesz egy kis taktikázásra, ha meg akarja tartani a megszokott harmóniát. Persze nagyon fontos az őszinteség, de most egyáltalán nem mindegy, hogyan tálalja a véleményét. Bak, hétfőn különös megérzése támadhat valamivel kapcsolatban, és hamar bebizonyosodik, hogy igaza is van. Jó, hogy hallgatott az intuíciójára, az is lehet, hogy éjszaka élénk álma lesz, figyeljen az üzenetére. Vízöntő, érdekes élménye lesz hétfőn, talán egy olyan helyen vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, barátságos légkör fogadhatja, most tud egy nagyot fordítani a dolgokon, kihasználhatná a helyzetet és tisztázhatna néhány kérdést. És végül a halak, hétfőn érdemes a hivatalos ügyeket vagy nagyobb bevásárlásokat lebonyolítania, minden pénzügyi tranzakcióban szerencsével járhat, olcsóbban vásárolhat, drágábban adhat el, mint más napokon, jó üzletet is köthet. Ezek voltak tehát a csillagok már a szóló üzenetei is, a Neye Twain és slágerével megyünk tovább, jön még a Békéni is a folytatásban.
1: Let's go, girls!

0: szánjon 2 percet egészségére.
1: Egészségpercek a Salvator gyógyszertár támogatásával.
2: A családi kortörténet ellenére is csökkenti a demencia, vagyis az elbutulás esélyét az egészséges életmód egy új tanulmány szerint 7 óra 45 perckor, erről lesz szó a folytatásban. Az amerikai szívszövetség konferenciáján az előzetes eredményeket mutatják be, a családi előzmények a demencia komoly kockázatát jelentik. Egy elsőfokú rokon, szülő vagy testvér betegsége majdnem 75%-kal emeli a demencia esélyét azokhoz képest, akiknél nincs családi előtörténete a betegségnek. A demencia más gyakori kockázati tényezői között szerepel az életkor, a nem, az iskolázottság, a magas vérnyomás és a koleszterin szint, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a depresszió. Ha egy családban előfordul a demencia, abban genetikai és genetikán kívüli tényezők is szerepet játszanak. Ez azt jelenti, hogy talán lehetséges mérsékelni a kockázatot a nem genetikai tényezőket célozva, mondta Angelica Brelentin professzor. Kollégáival együtt 302.239 nő és férfi adatait elemezte, akik 50 és 73 év köztiek voltak, és 2006-2010 között egészségügyi vizsgálatokon estek át az Egyesült Királyság Biobank projektje keretében, amely mintegy 500.000 résztvevővel folyt. A kutatás kezdetén egyikük sem volt demens. Kérdőívet töltöttek ki családi előzményeikről és életmódjukról. 6 egészséges szokást vizsgáltak, egy-egy pontot kapott, aki egészségesen étkezett, vagyis több zöldséget és gyümölcsöt evett, mint feldolgozott húst és finomított gabonát, mozgott eleget, azaz heti legalább 150 perc közepes élénk aktivitást végzett, napi 6-9 órát aludt a mérsékelten, fogyasztott alkoholt, nem volt elhízott, tehát testtömeg indexe 30 alatt volt. A 8 éven át tartó követés alatt 1698 embernél alakult ki demencia, akiknél a családban előfordult már a betegség, azok mintegy 70%-kal nagyobb eséllyel váltak demensé. Az egészséges életmód, mint a 6 irányelvét követők, majdnem fele akkora kockázattal néztek szembe, mint azok, akik 2 vagy ennél is kevesebbet követtek. 3 féle egészséges szokás a demencia kockázatának 30%-os csökkenésével mutatott összefüggést. Azokhoz képest, akik 2 vagy kevesebb szokást követtek, még akkor is, ha a kutatók kiszűrték a családi előzményeket, valamint a gyakori kockázati tényezőket, köztük a kort, a nemet, az iskolázottságot, a magas vérnyomást és a koleszterin szintet, a cukorbetegséget, valamint a depressziót. Akiknek a családjában előfordult a demencia és legalább 3 egészséges szokást követtek, azoknál 25-35%-os kockázat csökkenés tapasztaltak a szintén családi előtörténettel rendelkező, de csak 2 vagy kevesebb egészséges elvet követőkhöz képest. A tanulmány korlátai között szerepel, hogy ok-okozati viszonyt nem állapítottak meg az egészséges szokások és a demencia megelőzése között, csak összefüggést fedeztek fel. A genetikai tényezőkről csak a kérdőívek alapján volt tudomásuk.
1: Szánjon 2 percet egészségére.

0: pontos idő 8 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Csáki Orsolyával.
0: Köszöntöm Önöket, általános sztrájkra készülnek a pedagógusok, a tanügyi szakszervezetek tagjai belső szavazással döntenek arról a következő napokban, hogy az általános sztrájk elkezdődjön-e május 25-én a közoktatásban vagy sem, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előzne meg május 18-án. A januárban és februárban elkészített felmérés alapján született meg az időpont, amelyeket a szakszervezeti vezetők tiltakozása javasoltak. Molnár Zoltán, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke kifejtette, két időintervallum került a tagság elé, a próbavizsgák ideje és a tanév vége. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spero Heret Tanügyi Szakszervezet képviselői szerint a kormány gazdasági és szociális intézkedései súlyosan sértik a tanügyi dolgozók jogait. Az általuk megfogalmazott dokumentumban kifejtik, a legfontosabb sérelmei között van az, hogy több munkát kell végezniük, ugyanannyi vagy kevesebb pénzért, azaz megnövelték a pedagógusok kötelező heti óra számát, ami ellentétes az érvényes kollektív szerződéssel. Az iskola vezetői feladatokat ellátó tanároknak is több kötelező tanítási órát kell tartaniuk, továbbá az oktatást segítő és adminisztratív dolgozók álláshelyeit befagyasztották, ezért a megmaradók dupla terhet cipelnek fizetésemelés nélkül. Nem fizetik ki a bíróság által megítélt bérköveteléseket, az óraadói díjazást csökkentették, nem adják meg a törvény által előírt munkakörülményi pótlékokat, a túlóráért járó pótlékokat sem fizetik szabályosan. Megnövelték az osztályok és csoportok létszámát, és sok iskolát önkényesen összevontak. Túlzott adminisztráció és az oktatás politizálása is sérelmeik között van, illetve az iskolai erőszakkal szemben sincs elegendő védelem a pedagógusoknak. A szakszervezetek a tervezett új közalkalmazotti bértörvénnyel sem értenek egyet, és aggasztja őket, hogy a kormány megszüntetné a határozatlan idejű kinevezési rendszert az állami oktatásban, továbbá növelni a kötelező tanítási órák számát. Az általános iskolai tanítók kötelező óráiba a testnevelést is beleszámítanák. A régi rend visszaállítását és a törvényes juttatások kifizetését kérik. A szakszervezetek 12 pontos követelést fogalmaztak meg, többek között azt, hogy álljon vissza a régi alacsonyabb kötelező óraszám. Legyenek alacsonyabb osztálylétszámok, az összes üres álláshelyet töltsék be a tanügyben, fizessék ki a bíróság által megítélt béreket, a 2026-os részleteket is. Továbbá folyósítsák számukra az összes törvényes juttatást, beleértve az utazási költségtérítést, beilleszkedési segélyt, pótszabadságot, a kezdő tanár fizetése érje el a gazdasági átlagbért. A 25 éves tapasztalattal rendelkező egyes fokozatos tanároké pedig legyen egyenlő egy szakorvos fizetésével. A korábban elhalasztott intézkedéseket, például a kétszeres végkielégítést nyugdíjazáskor vezessék be azonnal, amennyiben a szakszervezetek tagsága megszavazza május 18-án figyelmeztető sztrájk, majd május 25-én általános sztrájk kezdődik a romániai közoktatásban. Ingyen jár a pszichológiai segítség a Down-szindrómás és az autizmussal élő gyermekek szüleinek. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei és törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást kihirdette az államfő. A tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei és törvényes képviselői, a szolgáltatást az egészségbiztosítási alapból teljes mértékben megtérítik az egészségügyi reformról szóló törvény módosítása értelmében. A törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, amelyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Ez magába foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást szakintézményekben, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDS, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig jelenléti ösztöndíjként csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve. A változások a 2027-2028-as tanévtől lépnének életbe. A jelenlegi 292 lejből tehát 100 lej maradna automatikus juttatásként, amelyet minden gyermek megkap iskola látogatástól függetlenül. A fennmaradó 192 lej pedig plusz

0: feloldanák a romániai rendszerváltásról szóló diplomáciai iratok titkosítását, közvitára bocsátotta a külügyminisztérium azt a kormányhatározat tervezetet, amely az 1990. januárja és 1992. decembere közötti diplomáciai dokumentumok titkosításának feloldását célozza, közölte az Ager Press. A tárca közleménye szerint összesen 5376 dossziéről van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriznek, és mintegy 100 folyométernyi polcot foglalnak el, ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentum csomag. A dokumentumok a romániai rendszerváltás fontos eseményeiről szólnak, az 1990-es parlamenti választásokról, az 1990 júniusi bányászjárásról, Mihály király 1992-es látogatásáról, valamint a Szovjetunióval folytatott levelezésről, emellett kitérnek Németország újraegyesítésére, a Szovjetunió felbomlására és a független államok közösségének megalakulására is. Juana Csoiu külügyminiszter hangsúlyozta, a román állampolgároknak joguk van megismerni a rendszerváltás valódi történetét, mert a tisztázatlanul hagyott múlt táplálhatja az összeesküvés elméleteket és a bizalmatlanságot. Emlékeztetett, hogy ezek a dokumentumok már több mint egy évtizede nem minősülnek államtitkoknak, ennek ellenére mindedig szolgálati titkokként elzárták őket a nyilvánosság elől. Az Országos Nyugdíjpénztár szombaton közölt adatai szerint márciusban 11.928 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, 30-al többnek, mint előző hónapban. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A Nyugdíjpénztár közleménye szerint márciusban 5.823 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.542 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 788 személy kapott nyugdíjat, ennek átlagos összege 7.010 lej volt. A volt parlamenti képviselők átlagban 6.225 lejes, a polgári repülő és terén dolgozók 13.100 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak 10.554 lejes külön nyugdíjat kaptak márciusban, a törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet átlagban 7.249 lejes külön nyugdíjban részesült. Híreink végén az időjárásról. Vége a didergésnek, 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála ezen a héten. Minden régióban felmelegszik az idő, az ország keleti részén változóan felhős lesz ma, az ég gyenge eső is előfordulhat, máshol többnyire derült marad az égbolt, a szél mérsékelt marad, délkeleten enyhe erősödéssel, a nappali legmagasabb hőmérsékletek 15 és 23 fok között alakulnak, a legalacsonyabbak Erdély keleti felében 0 fok körül, a nyugati dombságokban 13 fok körül várhatók a minimumok. Május 5 és 9-e között meleg és általában szép idő jellemzi az ország nagy részét. A maximumok általában 20-27 fok között alakulnak, a minimumok pedig 2 és 15 fok között, helyenként köd is képződhet. Az eső ezen időszak második felében valószínűbb, főként az ország északi felén. Jelenleg Kézdivásárhelyen 4 fokot mérünk, és ma legtöbb 21 fok lesz napközben.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.
0: Nyolc óra múlt 10 perccel a Napoleon Bulváres legerével megyünk tovább, jön még DJ Bobo is, a Groove House is a folytatásban.

autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.

alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai

0: Ági, mik a tünetek?
1: Tele vagyok vírusokkal, nehezen tudok kommunikálni, és alig vagyok képes elindulni.
0: Komputertoki, akár az ön otthonában, vagy munkahelyén.
2: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
0: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
2: Kézdi vásárhely, 20-as udvartér 2-es szám.
0: Telefondoki segítség 0720 430 700.

0: 0620 430 754. Reklámokat hallottak.
1: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

Csak a szépre emlékezem, Huszti Péter énekelt az elhangzott felvételen a Magyar Korvin Lánccal és a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, Színi Akadémiai rektor, színigazgató rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktora professzora emirátusa, a Magyar Művészeti Akadémia professzori felterjesztések bizottságának tagja érdemes és kiváló művész, ma 82 éves.

Huszti Péter eredeti nevén Hendel Péter Budapesten született, édesapja jogászember volt, aki nagyon kedvelte a zenét, és több vidéki színház zenekarának is tagja volt, ezért a gyermek Péter már korán magába szívta a művészetek, a színház szeretetét. Édesanyja MÁV tisztviselőként dolgozott, és a szülők korai válása után nehéz sorban, szegénységben nevelte fel őt és nővérét. A Színház és Filmművészet egy főiskolát 1966-ban végezte el, Ádám Ottó hívására a Madács Színházba szerződött, amelynek 2007-ig volt a tagja. Ezen időszak alatt több mint 70 prózai darabot játszott. A játék mellett a tanítás is élete részévé vált. 1974-ben lett a Színház és Filmművészeti Főiskola, majd 1982-től a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. 1988 és 2010 között a színész főtanszak vezetőjeként dolgozott, a Madács Kamara művészeti vezetője volt, de közben a filmszerepek is megtalálták, több mint 100 tévé és játékfilm szereplője volt,

volt, a feladat politikai tartalma miatt nem töltötte ki mandátumát, sem egy hét után lemondott. 2003 óta a Soproni Petőfi Színház színésze, majd 2007-től művészeti tanácsadója 2012-ig. Nős, két gyermek édesapja, első felesége Dűri Virág színésznő volt, akitől Ádám nevű gyermeke született, második felesége Pirós Ildikó Kossuth Díjas színművésznő, akivel egy közös gyermekük van, Gergely. A recept ajánlóik Huszti Péter és felesége Pirós Ildikó közös dalaiból hallanak egy válogatást, fogadják szeretettel.

voltam és te jó barát. Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény, s velünk volt boldog.

0: emlékek, vágy és remény, és minden, minden a tűzre került, úgy, amint szokott ez ősz idején.
1: Kéne, hogy felejtsem el könnyedén,

0: Huszti Péter és felesége Piros Ildikó közös dalaiból hallottunk egy válogatást. Huszti Péter Magyar Korvin Lánccal és a Nemzetművészetimmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész. Érdemes is, kiváló művész, ma 82 éves.
1: Yum, yum!

0: Mai ajánlatunk kapros tejszínes csirkemell, egyszerűen hozzávalói 70 deka csirkemell, 2 fej hagyma, 2 evőkanál vaj, 4 evőkanál liszt, 1 fél darab kigyóuborka, 1 csomag kapor, 5 deci húsleves alaplé, 30 deka habtejszín, só, bors, csirkefűszersó és szerecsendió. A csirke mellett megmossuk, szárazra tűrjük, majd csíkokra szeleteljük, a hagymákat apróra vágjuk és vajon megdínszteljük, a csirke mellett megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk a fűszersóval és 1-2 csipet szerecsendióval, a húst ezután hozzáadjuk a hagymához, átkeverjük, majd megszórjuk a liszttel és közepes lángon puhára pároljuk, időnként megkeverjük, közben felcsíkozzuk az uborkát, a kaprot leszedjük a száráról és apróra vágjuk, ha a csirke mell megpuhult, hozzákeverjük a kígyóuborkát és a kaprot, de már nem sütjük tovább. Hozzáöntjük a húsleves alapot, és pár perc után a tejszínt is, ezután addig főzzük közepes lángon, amíg a mártás sűrű nem lesz. Ne főzzük túl, nehogy szétfőjön az uborka, rizssel, tésztával vagy burgonya krokettel tálaljuk.
1: Yum, yum!

Nem én Ferenc slágerével megyünk tovább, szól a moziklip. Itt a Szikulusz Rádióban jön még Sting is, és a Fiesta. 10 órakor friss hírekkel térünk vissza.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Csáki Orsolyával.

Köszöntöm Önöket! Jelentős javulást mutat a vezetékes vízminőségek Kézdivásárhely több érintett utcájában, közölte legfrissebb tájékoztatójában a Hidrokov. A Bálványos, Várkert és Határér utcákban végzett legutóbbi vizsgálatok szerint a fővezetéken áramló víz már tiszta és csupán egyetlen belső hálózati ponton mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést. A labor eredmények alapján összesen 8 vízmintát elemeztek, 6-ot a Bálványos utcából, 2-t pedig a Kert utcából, ezek közül mindössze 1 bizonyult pozitívnak. A szakemberek szerint ez arra utal, hogy a probléma már nem rendszer szintű, hanem elszigetelt jelenség lehet. A szolgáltató tájékoztatója szerint a szennyeződés lehetséges oka a vezetékes víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása. Ilyen esetekben különösen nyomás csökkenéskor a nem ellenőrzött forrásból származó víz visszaáramolhat a hálózatba, ezért veszélyeztetve annak tisztaságát. Ugyanakkor a Hidrokov hangsúlyozza, ezt a feltételezést csak további kifejezetten a kutakból vett minták elemzése után tudja megerősíteni, addig minden ilyen irányú következtetés csupán feltételezésnek tekinthető. A probléma teljes felszámolása érdekében a szolgáltató május 5-én átfogó beavatkozást tervez, teljes hálózati átmosást hajtanak végre, valamint részletes belső ellenőrzéseket végeznek az érintett területeken. A cél a szennyeződés forrásának pontos azonosítása és megszüntetése. Addig is érvényben maradnak az óvintézkedések, a lakosságot arra kérik, hogy a vezetékes vizet ne használják ivásra vagy főzésre, kizárólag tisztálkodási célokra. Az érintett háztartások számára továbbra is biztosítsanak palackozott ivóvizet, és a szolgáltató ígérete szerint a későbbiekben kompenzációra is számíthatnak.

Földi hírekkel folytatjuk. A héten eldől a Bolozsán kormány sorsa, végső számolgatások a parlamenti szavazás előtt. A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket a PESZED és az EUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilija Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatják meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról. A miniszterelnök hétfőn este 19 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a keddi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiát. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik, az Európai Politikai Közösség örményországi találkozóján vesz részt. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet című kiadványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronache arra figyelmeztetett, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyeztek az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Nekso, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A független képviselők szavazatai azonban továbbra sem garantáltak. Ilija Bolozsán miniszterelnök megköszönte a támogatást mindazoknak, akik részt vettek vasárnap este a Bukarestben és más városokban tartó szimpátia tüntetéseken. Mint beszámoltunk róla, néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelemtéren, az Ilija Bolozsán melletti szimpátia tüntetésen hasonló megmozdulások voltak az ország más városaiban is, köztük Nagyváradon, ahol mintegy 400 000 vonultak utcára. A PESZED, az EUR és a Béke Románia az első frakció által benyújtott, állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet című bizalmatlanság indítványról kedden szavaz a parlament. Giorgia Simeon, az EUR elnöke szombat este súlyos vádakat fogalmazott meg a korábbi kormánykoalícióval szemben, amelynek a PESZED is tagja volt, óriási méretű rablásról és pénzügyi mutyiról beszélve a SAFE programhoz kapcsolódó szerződések kapcsán. A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós hitelprogramja, amely az európai védelmi ipar megerősítését célozza 2030-ig. Románia 16,5 milliárd euróra jogosult, ami az egyik legnagyobb összeg a tagállamok között. Simeon egy Facebook bejegyzésében azt állította, a hatalmas pénzügyi visszaesés zajlik, amely szerintem még a COVID-oltások beszerzése körüli botránynál is nagyobb volumenű. Több mint 10 milliárd eurónyi hitelről beszélünk, amit a románok nevében vesznek fel fegyverkezésre, fogalmazott. Az EUR vezetője szerint a pénzek nem a román hadiiparba kerülnek, hanem főként külföldi cégekhez. Úgy véli, a forrásokat inkább hazai munkahelyteremtésre is.

ha azokból nem jutna legalább 80% a román hadiiparban. A romániaiak több mint fele, 58%-a úgy véli, hogy Ilie Bolozsán miniszterelnöknek le kell mondania a parlamenti választásokra vonatkozó szavazási szándékot, pedig torony magasan az EU-ra vezeti, derül ki a Kursz Közvéleménykutató Intézet április 28 és május 1-e között készített felméréséből. A megkérdezettek 58%-a gondolja úgy, hogy Ilie Bolozsán kormányfőnek távoznia kellene a posztjáról, míg 40% ellenzi ezt, 2% pedig nem nyilvánított véleményt, az eredmény egyértelmű többséget mutat a lemondás mellett, és jelentős társadalmi nyomást jelez a miniszterelnökkel szemben. A felmérés szerint ugyanakkor a lakosság jól tájékozott a politikai válságot illetően, a válaszadók 81%-a állítja, hogy hallott a kormánykoalíción belüli feszültségekről, 10% csak részben hallott róla, 6% pedig nem tud róla, 3% nem válaszolt.

0: híreink, végén az időjárásról. Vége a didergésnek, 27 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála ezen a héten, minden régióban felmelegszik az idő, az ország keleti részén változóan felhős lesz az ég, gyenge eső is előfordulhat, máshol többnyire derült marad az égbolt, a szél mérsékelt marad, délkeleten enyhe erősödéssel. A nappali legmagasabb hőmérsékletek 15 és 23 fok közt alakulnak. Május 5 és 7-e között meleg és általában szép idő jellemzi az ország nagy részét, a maximumok általában 20 és 27 fok között alakulnak, a minimumok pedig 2 és 15 fok között várhatók. Helyenként köd is képződhet, eső a hétvége felé lehetséges. Jelenleg Kézdivásárhelyen 10 fokot mérünk, a reális érzetünk már 15 fok, és ma legtöbb 21 fok lesz.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.
0: Tíz óra múlt 9 perccel az Opus slágerével megyünk tovább. Szól a Life is Life, itt a Siculus Rádióban.

Ma május 4-e, hétfő van, 10 óra 30 perckor. Nézzük, mit üzennek a csillagok a hét első napjára. Kos, ma szinte szárnyal, a hold tűzelemű jegyben a nyilasban van, és rengeteg lendületet ad, ha eddig halogatott valamit, most vegye kézbe, mert óriási energiák támogatják. Zseniális ötletek villanhatnak be, melyek új megoldást hozhatnak egy régi ügyben. A Merkur már a Bikában jár, ettől a beszélgetések sokkal harmonikusabbak lesznek. Bikam, a trigon fényszögek szerencsés fordulatokat mutatnak, érdemes figyelni az apró jelekre, mert most akár egy fél mondatból is nagy felismerést kaphat. A Bika jegyében jár a Merkur vasárnap reggel óta, ami a párkapcsolatában hoz mélyebb beszélgetéseket. Ikrek, önre is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel, viszont vigyázzon, kezelje óvatosan a bizalmas információkat, és csak is olyasmit osszon meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenségeket később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat. Rák, hétfőn erősnek, eltökéltnek érzi magát, és így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg, viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné, legyen egy picit megértő, persze más helyet ne dolgozzon. Oroszlán, hétfőn rengeteg dolga akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá, tegye félre az ellenérzéseit és fogadja el a felajánlott segítséget, meg fog lepődni, mennyire félreismerte az illetőt, ez a pozitív csalódások napja. Szűz. Hétfőn különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók a szűznek, most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előre lendíti az ügyeit, jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt. Mérlege, ma az lehet az érzése, hogy jó helyen van, jó időben, valószínűleg már rég készül arra, ami hétfőn csak úgy váratlanul megtörténik önnel. Valójában már régen megérett erre a helyzet, és amit nem mert eddig meglépni, a sors megteszi most ön helyett. Skorpió, ma sikerül egy jelentős részeredményt elérnie egy ügyben, melyen ráadásul úgymond a kecske is jól lakhat, meg a káposzta is megmarad. Ezért még ne bízza el magát, mert lesz még miért küzdenie, de a nyilashold jelzi, hogy sikert ér el. Nyilas, hétfőn egyszerűen lehengerlő, olyan a kisugárzás, amivel nem tud versenyezni senki sem. Ugyanakkor a párkapcsolatában szüksége lesz egy kis taktikázásra, meg akarja tartani a megszokott harmóniát. Persze nagyon fontos az őszinteség, de most egyáltalán nem mindegy, hogyan tálod.

véleményét. Bach hétfőn különös megérzése támadhat valamivel kapcsolatban, és hamar bebizonyosodik, hogy igaza is van. Jó, hogy hallgatott az intuíciójára, az is lehet, hogy éjszaka élénk álma lesz, figyeljen az üzenetére. Vízöntő érdekes élménye lesz hétfőn, talán egy olyan helyen, vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, barátságos légkör fogadhatja. Most tud egy nagyot fordítani a dolgokon, kihasználhatná a helyzetet és tisztázhatna néhány kérdést. És végül a halak, hétfőn érdemes a hivatalos ügyeket vagy nagyobb bevásárlásokat lebonyolítani, a minden pénzügyi tranzakcióban szerencsével járhat, olcsóbban vásárolhat, drágábban adhat el, mint más napokon, jó üzletet is köthet. Ezek voltak tehát a csillagok mára szóló üzenetei. Chris Rás slágerével megyünk tovább, jön még a Roxette is a folytatásban, 10:45 kor kalendáriummal térünk vissza.

Május 4-e van, az év 124. napja ma Flórián és Mónika névnapja van. A Flórián férfi név a latin Florianus rövidülése jelent, és a virágos virágzó. A Mónika vitatott eredetű női név, a leginkább valószínű, hogy kartagói pun eredetű jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése intő, figyelmeztető, tanító. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése megmentő. A Flórián és Mónika nevű hallgatóinkat köszöntjük a következő dallal, de szól a Stevie Wonder slágere mindazoknak is, akik május 4-én születtek.

A folytatásban nézzük a mai naphoz fűződő fontosabb eseményeket. 1494-ben Kolumbusz Kristóf II. Expedícióján felfedezi Jamaikát. 1541 Buda ostroma a Wilhelm von Roggendorf vezette rendkívül nagyszámú osztrák, német, cseh és magyar alakulatokból összetevődő sereg 3 hónapig próbálta elfoglalni a megerősített Budát és várát. A védők addig kitartottak, amíg az első Szulajmán vezette török felmentő sereg meg nem érkezett és meg nem semmisítette Roggendorf seregét. Buda 1686-ig nem szabadult fel a török iga alól. 1814-ben Napóleon megérkezik Elbára. 1849-ben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdi Budavárának ostromát. 1868-ban megalapítják Phoenixet, Arizona állam fővárosát. 1886-ban a chicagói rendőrség tüzet nyit a McCormick Harvester Machine Company sztrájkoló munkásaira, akik a 8 órás munkanap bevezetését követelik. Ennek emléknapja világszerte május 1-e a munka nemzetközi ünnepe, kivéve az Egyesült Államokban és Kanadában. 1959-ben ezen a napon került sor az első Grammy-díj átadásra. 1990-ben a lett parlament kikiáltja Lettország függetlenségét a Szovjetuniótól. 1655-ben született ezen a napon Bartolomeo Cristofori, olasz hangszerkészítő, neki tulajdonítják a zongora feltalálását. 1925-ben született Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója címmel kitüntetett 49-es magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje, edző, sportvezető. 2010. május 4-e óta a Dorogi Stadion az ő nevét viseli. 1929-ben született Audrey Hepburn, angol-holland származású, Oscar-díjas színésznő, világra szóló filmes, karrier után az UNICEF utazó nagyköveti feladata töltötte ki az életét. Ezen a napon született is ma 82 éves Huszti Péter, magyar kormánylánccal és a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész. 1952-ben született Lovai László, magyar nóta énekes. Előadó művész, műsorvezető és zeneszerző, a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány alapítója. Ma 72 éves Piada Zadura, amerikai színésznő és énekesnő. Ma 64 éves Oleta Adams, amerikai énekesnő. 304-ben hunyt el Szent Flórián vértanú. És 1919-ben Milan Rastislav Stefanik, cseh csillagász, francia tábornok, Csehszlovákia egyik alapítója. Ma van japán nemzeti ünnepem. És 1991 óta a tűzoltók napja van Magyarországon, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje emléknapján. 6 percünk maradt 11 óráig a hírpercekig a Back to Black dalával.

0: pontos idő 11 óra.
1: A Sikulsz Rádió hírpercei Csák Jorsolyával.
0: Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Liberális Párt főtitkára Dánom Motreanu szerint a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség ugyanannak a politikai rendszernek két arca, bár egymás ellenfeleinek mutatják magukat, valójában akkor működnek együtt, amikor az érdekeik ezt megkívánják. A PESZEDI a felelős szerepét játsza, az EU-ra lázadó szerepét, de az eredmény ugyanaz, a kontroll fenntartása és a választók manipulálása, fogalmazott a liberális politikus vasárnap. A PESZEDI és az EU ugyanannak a politikai rendszernek a két arca, ellenségként mutatják magukat, de szövetségesként cselekszenek, amikor az érdekek úgy kívánják, ez már nem véletlen, ez egy minta. A 2024-es elnökválasztáson az első fordulóban a háttérben zajló játszmák PESZEDI-s szavazatokat jelentettek George Simeon számára. 2025-ben a PESZEDI nem támogatta Nikus Ordánt a második fordulóban, nem valamiféle semlegességből, hanem politikai számításból, tudva, hogy szavazóik egy része közelebb áll az EUR-hoz. A szabad választás meghirdetése valójában közvetett segítséget jelentett George Simeonnak, és amikor valódi hatalomról van szó, közös bizalmatlanság indítványok, közös szavazások, közös célok. Nem meglepő, hogy egyre több szociáldemokrata csatlakozik az EUR-hoz, írja Motreanu. Szerinte az EUR nem valódi alternatíva a PESZEDI-vel szemben, hanem gyakorlatilag egy hasznos toldalék, radikalizálja a politikai diskurzust, miközben stabilizálja a PESZEDI által uralt rendszert. A PESZEDI a felelős, az EUR a lázadó, de az eredmény ugyanaz, a kontroll fenntartása és a választók manipulálása. Ez az igazi kétszínűség, nyilvánosan konfliktus, a háttérben együttműködés. Itt az ideje, hogyha már együtt cselekszenek, vállalják, és ezt érvel a liberális politikus, végül azt javasolja a két pártnak, hogyha együtt döntik meg a kormányt, akkor ezt vállalják nyíltan. Alakítsanak közösen kormányt és vállaljanak felelősséget a következményekért, nincsenek kulisszák mögötti játszmák, nincs kétértelműség, nincs politikai színház, tette hozzá. Nemzetközi hat gyakorlatot rendeznek a Brassó megyei Nagysinken május 7 és 23-a között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A NATO Romániában működő dél-kelet-európai több nemzet hadosztály parancsnoksága által szervezett 2026-os műveletben 7 szövetséges ország, Olaszország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Franciaország, Bulgária és Románia katonái vesznek részt. A napokban a hadgyakorlatra érkező katonai konvojok haladnak át Románia településein, útban a Brassó megyei katonai támaszpont felé. A Védelmi Minisztérium felhívta a lakosság figyelmét, hogy nincs ok pánikra. A konvojok mozgását főleg az éjszakai órákra időzítik, hogy áthaladásuk a lehető legkisebb mértékben akadályozza a forgalmat, és ne zavarja a helyi közösségeket. Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelynek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek, derül ki a román rendőrség szombati közleményéből. Ezerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,5%-kal csökkent a balesetek, 9%-kal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1%-kal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor 14%-kal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42%-kal. A súlyos közúti balesetek kivált okainak elemzése alapján megállapítható, hogy a gyorshajtás mindkét formában, azaz az út és forgalmi viszonyokhoz nem igazodó, illetve a sebességhatárt meghaladó, a balesetek kiváltó 5 fő ok rangsorában a második helyet foglalja el 119 súlyos balesettel, amelyek 32 ember halálát és további 104 személy súlyos sérülését okozták. Az első negyed évben a rendőrség 3093 közúti akciót szervezett a gyorshajtás megakadályozása érdekében. Hittosan ült volán mögé, majd tragikus balesetet okozott egy 22 éves fiatalember Árgyes megyében, a mellette ülő 33 éves barátja a helyszínen életét vesztette, miután az autó nagy erővel egy villanyoszlopnak csapódott, ami ketté tört. A fiatal sofőr kezében kezdetben azt állította, nem emlékszik arra, ki vezette az autót a baleset idején. A rendőrségi vizsgálat azonnal megállapította, hogy ő ült a volánnál, az alkohol szonda 0,24 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a lehetőséget. leheletében. Az Árgyas megyei rendőrség tájékoztatója szerint az autó Miorele település felől haladt Kumpulung irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, a gépkocsi előbb egy hídfőnek ütközött, majd megpördült és egy villanyoszlopnak csapódott. A 33 éves férfit a jármű mellett találták meg, a mentősök megpróbálták újraéleszteni, azonban nem jártak sikerrel. A helyszínen halottnak nyilvánították, a 22 éves sofőr a jármű roncsai közé szorult, őt kórházba szállították. Az ügyben gondotlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntetőeljárás. Tragikus baleset történt a május 1-i mini vakáció idején. Egy 37 éves férfi életét vesztette, miután felborult az általa vezetett úgynevezett buggy autójával. A férfi feleségével és 6 éves gyermekével volt, amikor bekövetkezett a baleset. A család a Prahova megyei Bráza környéki dombokon kirándult egy bérelt terepjárművel. Szemtanúk szerint a sofőr gyorsan haladt az egyenleten terepen, majd a sebesség egy dombon megdobta a járművet, amely felborult. A férfi a helyszínen életét vesztette. A rendőrség nem zárja ki, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott a baleset előtt, egy szemtanú is megerősítette, hogy a férfi nagy sebességgel vezetett és ittas állapotban lehetett. A 6 éves gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállították és megfigyelés alatt tartják édesanyjával együtt. Medencébe esett és megfulladt egy közel másfél éves kisgyermek. Életét vesztette egy 1 éves és 4 hónapos kisgyermek vasárnap, miután feltehetőleg beleesett egy medencébe anyai nagyszülei udvarán Dolzs megyében. A rendőrség tájékoztatója szerint a hatóságokat dél körül riasztották, a helyszínre kiérkező rendőrök

0: körülményeinek tisztázása. A halál okának megállapítására igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot is elrendeltek. 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy Szucsáva megyei férfit, miután brutálisan elpusztította 3 éves husky kutyáját. A hatóságok közlése szerint a Radaóci Bíróság április 30-án adta ki a büntetés végrehajtására vonatkozó parancsot. A bűncselekmény még 2023. december 8-án történt. A nyomozati anyagok szerint a férfi több alkalommal megütette a saját kutyája fejét egy fém kampóval ellátott fanyelű eszközzel, amelyet rönkök mozgatására használtak. Az állat tetemét ezután egy zsákba tette, és a háza mögötti területre dobta. A döntés jogerős. Az ítélet végrehajtására a rendőrség külön egységet hozott létre, a férfit otthonában fogták el, majd a szükséges jogi lépések után a Botosáni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították. Híreink végén az időjárásról. Minden régióban felmelegszik az idő, az ország keleti részén változóan felhős lesz ma az égbolt, gyenge eső is előfordulhat, máshol többnyire derült marad az ég. A szél mérsékelt marad, délkeleten enyhe erősödéssel, a nappali legmagasabb hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul, a legalacsonyabb a Kelet-Erdélyben 0 fok körül. Május 5 és 7-e között meleg és általában szép idő jellemzi az ország nagy részét, a maximumok általában 20 és 27 fok között alakulnak, a minimumok pedig 2 és 15 fok között várhatók, helyenként köd is képződhet, esőre a hétvége felé van kilátás. Jelenleg Kézdivásárhelyen 14 fokot mérünk, a reális hőérzetünk már 20 fok, és ma legtöbb 21 fok lesz a délutáni legmelegebb órákban.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.
0: Delhusza John slágerével megyünk tovább. 11 óra múlt 9 perccel.

0: Nyugi-nyugi, mik a tünetek?
1: Tele vagyok vírusokkal, nehezen tudok kommunikálni, és alig vagyok képes elindulni.
0: Komputerdoki, akár az ön otthonában, vagy munkahelyén.
2: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
0: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
2: Kézdi vásárhely, 20-as udvartér 2-es szám.
0: Telefondoki segítség 0720 430

0: 0630-754. Reklámokat hallottak.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro.

Piazza Dore legismertebb dalát hallottuk German Jacksonnal közösen, ez volt a When the Rain Begins to Fall című felvétel. Piazza Dore, Golden Globe díjas amerikai énekesnő és színésznő, ma 72 éves. Főleg a Lepcat című film miatt lett ismert, holott több kritikát is kapott 1982-ben. Ennek ellenére a filmmel Golden Globe díjat nyert az épp színésznő felfedezetje kategóriában, de elnyerte a legrosszabb női főszereplőnek járó Aranymálna díjat is, ugyanezért az előadásért. A következő közel fél órában Piazza Dore felvételeiből hallgatunk meg egy válogatást. Fogadják szeretettel, további jó rádiózást és kellemes hétfő délutánt kívánunk.

0: FM 95, Siculus Rádió. Onnan nem érdemes eltekerni. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önökért.
1: Piazzat Dora felvételeiből hallottunk egy válogatást. Ma 72 éves a Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Ezen a napon született és ma 64 éves Alberta Adams, amerikai énekesnő, zongorista, dalszerző, hírnevet a Tears for Fears slágerlista vezető, de a Seeds of Love-on való közreműködésével szerzett a Circle of One és az Evolution című albumai az Egyesült Királyság több tízes slágerei közé kerültek. Grammy-díjra is jelölték Brenda Russell Get Here című dalávalnak feldolgozásáért, ami top 5-ös sláger volt. Adamset összesen 4-szer Grammy-díjra, valamint 2-szer Soul Train Music Awards-ra is jelölték. Néhány dalt játszunk be Alberta Adams.

0: Reggel az FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.
1: A maradék 18 percben magyar slágereket játszunk önöknek, egészen 13 óráig szólnak.

egy mosoly, egy bók, egy mámor.

egy mosoly, egy bók, egy mámor, egy csók. Szerettél egy

levél.

0: Köszöntöm Anakát, 140 évvel ezelőtt született Marcel Dupré, francia orgonista, zeneszerző és pedagógus. Mai klasszikus perceink során a 31. ópuszából hallgatunk meg egy részletet.
1: Klasszikus zenemorzsák a Siculus Rádióban.

0: FM 95, Siculus Rádió. Onnan nem érdemes eltekerni. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önökért.
1: Cserháti Zsuzsa és Charlie közös lengerével megyünk tovább. Szól a száguldás, Porsche szerelem itt a Siculus Rádióban 10.

kulturális és egyéb híreink következnek. Május 5-én, azaz holnap 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet teremben lakossági fórumra kerül sor, melyen a fő témák, a főtér felújítása, vízminőség és infrastruktúra helyzete, személydíj cégeknek és magánszemélyeknek, valamint az egyéb lakossági igények szerint. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát holnap május 5-én 18 órára az Erzsébet teremben. A Zöld Nap Egyesület és a helyi sportiroda újra kerékpáros felvonulást szervez a Céhesvárosban a Kelse napok alkalmával. A program célja a kerékpározás széles körű népszerűsítése. A Critical Mass kerékpáros demonstráción május 5-én 17:30-kor a Kicsit Gábor sportcsarnok előtti téren várnak minden érdeklődőt szeretettel. Leleplezték Petőfi Sándor egész a lakos szobrát a róla elnevezett Sepsiszentgyörgyi Parkban. Az eredeti terveket, a lakossági visszajelzéseket és szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen. A szoborállítást megelőző vita megelőlegezte, hogy sokakat érdekel majd az avató. Sokan véleményt nyilvánítottak a polgármesteri hivatal által közzétett első szobortervezet kapcsán, ez pedig már előrevetítette a hatalmas érdeklődést. Ahhoz képest, hogy kőből, gipszből vagy épp betonból készülnek a szobrok, mindig is nagy érzelmeket váltottak ki a történelem során, hol felállították, hol ledüntötték őket, fogalmazott Antal Árpád polgármester az avatón mondott beszédében, majd kijelentette, amíg ők, Petőfi és Arany, itt állnak, addig érték a szabadság, egyenlőség, testvériség, a nemzet, a haza szeretete. Az alkotást Jánó Mihály művészettörténész, a zsűri tagja helyezte művészi történelmi kontextusban. A költő alakját úgy ábrázolja a szobrászművész, mint aki maga előtt tartja a 19. században használt lúd tollat, ünnepélyes és méltósággal teli jelképként a vers a költészet felajánlásának a mindenkori olvasó és a világirodalom számára. A mi Petőfi szobrunk arra emlékeztet, hogy bármilyen zavaros történelmi korban élünk, számunkra a szó, a művészet, a szép és az értelmes magyar szó az igazi fegyver. Ezt követően Antal Árpád és Gergely Zoltán szobrászművész leleplezték a szobrot, majd Zelenák József evangélikus lelkész áldotta meg a művet, végül a szobor alkotója Gergely Zoltán is felszólalt. Utalt a szobor körüli korábbi vitákra is, de főképpen a zsűri megelőlegezett bizalmáért volt hálás. Az ünnepségen Petőfi verset mondott Nagykopecki Kristóf színművész, a Székely Mikó Kollégium Dobra Judit tanárnő által felkészített diákjai Teleki Sándor írásával idézték meg a költőt, majd legismertebb Hadsorosának, a Szabadság szerelem című versnek számtalan európai nyelven való tolmácsolásával világítottak rá a költő világirodalomban elfoglalt jelentős helyére. A szobrot körülvevő 1500 négyzetméteres kis parkot, mától Petőfi Park, öntözőrendszerrel és éjszakai világítással köztéri bútorzattal látták el. Ha május 1, akkor zöld elő természet, csobogó patak, csillámló, sziklafalak, sötét barlangnyílások, mindez egy helyen a Vargyas szorosban, ahol hagyományosan május 1-én veszi kezdetét a turista idény. Hogy milyen volt az idei szezon első napja, arról Szűcs Tibor hegyi mentő beszélt. A turista idény első napja kifejezetten élénknek volt mondható, nagyon sokan eljöttek a Vargyas szorosba, szerencsére a nap folyamán semmilyen baleset nem történt, így nekünk hegyi mentőknek is nyugodt napunk volt, amit mindenképp pozitívumként könyvelek, elmondotta, de megemlítette azt is, hogy úgy látja, évről évre egyre több amatőr turista keresi fel a szorost, akik nem tartják be a természetjárásnak még a legalapvetőbb, legelemibb szabályait sem. Gyakori a nem megfelelő öltözet, a természetben nem illő viselkedés is, sajnos évről évre romló tendenciát látunk a turisták hozzáállása és fegyelme terén, ami kihívást jelent számunkra, biztonság fenntartásában hangsúlyozta. Úgy véli, idén a megszokottnál is többen fogják felkeresni a Vargyas szorost, mert az üzemanyagok és a repülőjegyek drágulása sokakat arra kényszerít, hogy itthon a közelben keressenek olcsóbb kikapcsolódási nyaralási lehetőséget, mozgalmas és forgalmas szezonra készülünk, összegzett. Patrick Swayze dalával megyünk tovább, She's Like the Wind, ez lesz a felvétel címem 13:35-kor.

percünk van 14 óráig az Alfa Villas slágerével, búcsúzom ma hétfőn önöktől. Jelenleg Kisdivásárhelyen 18 fokot mérünk, a reális hőérzetünk a napon eléri a 24 fokot is, és ma legtöbb 21 fok lesz, délután a legmelegebb órákban. Egész hétre szép időt ígérnek a meteorológusok, szerdán már eléri a 25 fokot is a nappali csúcshőmérséklet. Én kívánok önöknek egy szép napsütéses hétfő délutánt, vigyázzanak magukra, Csáki Orsolyát hallották a Viszonthallásra.

0: Адамяне, дай друму.
1: Ла-ли-за-лю, стетам ши-читам.

Reggel az FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió.

FM 95 Szikulus Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Szikulus Rádió. Kézivásárhelyen és környékén még mindig önökért.

0: Alexander, do you?
1: I do.
2: Oh,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,